0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 2-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban Tony Gatliff világhírű Lásodrom című filmjének zenéjét hallhatják. Ez a különleges alkotás nem hagyományos zenés film, hanem egy zenei utazás, amely a cigány népek vándorlását és kultúráját mutatja be, elsősorban a muzsika nyelvén. A film rendezője Tony Gatliff, eredeti nevén Michel Dakmani, aki algériai berber édesapa és cigány édesanyja gyermekeként született. Saját családi háttere is meghatározta művészetét, filmjeiben visszatérő téma a cigány közösségek élete, identitása és gazdag zenei öröksége. A Lásodrom, amelynek címe romani nyelven annyit jelent jó utat, mára a cigány kultúrát bemutató filmművészet egyik legismertebb alkotásává vált. A film Indiából indul, majd Egyiptomon, Törökországon, Románián, Magyarországon, Szlovákián, Franciaországon keresztül egészen Spanyolországig vezeti a nézőt. Az út során nem egy hagyományos történetet követhetünk végig, hanem azt figyelhetjük meg, hogyan alakult át a cigányzene az egyes országok kultúrájával találkozva. Minden állomás saját hangzásvilágot mutat fel, miközben közös gyökerei végig felismerhetőek. A rendező tudatosan mellőzi a hosszú párbeszédeket és a klasszikus cselekményt. A történetet szinte kizárólag a dalok, a hangszeres muzsika, a tánc és a képek mesélik el. Ennek köszönhetően a néző szinte észrevétlenül kerül közelebb a különböző cigány közösségek mindennapjaihoz, ünnepeihez és érzelmi világához. A filmben kizárólag autentikus előadók szerepelnek, hallhatjuk többek között az indiai mangániár zenészeket, török és romániai cigány muzsikusokat, magyar hagyományőrző előadókat, a francia szintó cigány jazz képviselőit, valamint a spanyol flamenco kiválóságait. A franciaországi jelenetekben Dorado Schmidt és Csavoló Schmidt is feltűnik, míg a spanyol záró jelenetekben a flamenco és a cigányzene különleges találkozása bontakozik ki. A Lásodrom bemutatása után számos nemzetközi filmes elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a cigányzene a világzenei élet meghatározó részévé váljon. A film nem csak dokumentálja ezt a gazdag kulturális örökséget, hanem azt is megmutatja, hogy a különböző országokban élő cigány közösségek zenéje egyszerre őrzi közös eredetét és tükrözi a helyi kultúrák hatását. A Lásodrom zenéje ma is különleges élményt jelent, egyszerre idézi fel a cigány népek történelmét, a vándorlás emlékeit és azt a rendkívüli zenei sokszínűséget, amely évszázadokon átívelve ma is élő része Európa és a közel-kelet kulturális örökségének.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Lásodrom filmzenéjét hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus első és második adásában válogatás műsorban mutatjuk be az év első felének legérdekesebb riportjait. Ajánlom is mai témáinkat egy-egy mondatban. 5 éve indították útjára, Barics Ernő professzort is köszöntötték a Szlávvária tudományos folyóirat januári számával. 92 évesen is aktív tagja a közösségnek, Csabai Szlovákságért díjat kapott Kiszeli Mihályné. A délszláv népzenei hagyományokat ápolják évtizedek óta, nívódíjas lett a Mohácsi Tambura iskola. Az együtt végzett munka és a közös asztal összetart, kolbásztöltő verseny román hagyományok szerint Gyulán. Tradicionális táncok, hagyományőrzés, Solymáron rendeztek sváb bált. Visszatértek a való világba, hatalmas élményeket szerzett a Budapest Bamako Rally Mohácsi csapata. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Pécsi Tudományegyetem szlavisztikai intézetének munkatársai 5 évvel ezelőtt indították útjára a Szlavária című nemzetközi tudományos folyóiratot. A kiadvány januári első számát a szerkesztők professzor dr. Barics Ernőnek, a Pécsi Egyetem horvát tanszéke egykori tanszékvezetőjének szentelték. Az apropó, hogy a tanár úr akkoriban töltötte be 80. születésnapját, a folyóirat pedig eddigi munkásságát mutatja be. Dr. Bockovács Tíme a szerkesztővel, valamint Barics Ernő tanárúrral, Füri Tamás kollégánk beszélgetett.
1: A Szlavária folyóirat egyedülálló amiatt, mert szláv nyelven publikálhatunk benne, illetve egy rovatunk van, ahova fogadunk angol és magyar nyelvű szövegeket is, ezek pedig a könyvismertetők és a recenziók.
2: A szlavisztikai intézet vezetője elmondta, hogy az elmúlt 5 év azért volt fontos, mert egyrészt nulláról kellett felépíteni egy tudományos folyóiratot, másrészt 13 országból küldtek publikációkat, tudományos értekezéseket, ami nagyon előremutat.
1: Ez mindenképpen így van, mert hogy mindenféle tudománymetrikai adatokkal azt is vizsgálják, hogy milyen egy folyóiratnak a szerkesztőbizottsága, hogy az homogén, vagy esetleg heterogén, hogy vannak benne külföldi szerkesztők, és nem is akármilyen minősítettségű kutatókról van itt szó. Illetve azt is gondolom, hogy azon túl, hogy az angol nyelvnek a dominanciája jellemez bizonyos tudományterületeket, nekünk, akik szláv nyelveken dolgozunk, írunk, tanítunk, egy olyan fórum ezáltal ez a folyóirat, ahol a saját nyelveinken tehetjük ezt, ami sok esetben azt gondolom, hogy dominánsabb és hatékonyabb, mint hogy ezt angolul tennénk. Baris tanár úrnak ajánljuk ezt a folyóiratot. A szerzők közül nagyon sokan vagyunk az ő egykori tanítványai, a doktori iskolájának a hallgatói, kollégái, barátai, akik tőle tanultunk meg gyakorlatilag tudományos témákat kidolgozni, módszertanilag megközelíteni. Az ő szerepe olyan módon egyedülálló, hogy kisebbségi nyelvnek a nyelvész. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ugye a horvát nyelvet képviselő nyelvész, és ezt kutatja. Semmiképpen nem könnyű nyelvésznek lenni, tehát hogyha többségi nyelvet kutatjuk, akkor sem, de hogyha ezt kisebbségi pozícióból tesszük, tehát egy nemzetiség nyelvével foglalkozunk, akkor még nehezebb talán elérni azokat a kutatási eredményeket egy kicsit kisebb infrastruktúrával a hátunk mögött, mint egyébként, és ez neki sikerült, mi pedig megpróbáljuk méltóan követni.
2: Milyen személyes élmények kötődik tanár úrhoz, mivel most már mint kollégák dolgoznak együtt?
1: A felvételi vizsgát követően az első élményünk a gólyatábor alatt fűződött hozzá, 92-ben járunk, illetve a beiratkozás kapcsán, ahol a tanulmányi osztályra betérve leszerettem volna adni az indexemet, amire azt írtam, hogy magyar és horvát szakos hallgató vagyok, és az ügyintéző hölgy ezt visszautasította azzal, hogy ezen az egyetemen csak szerb-horvát szak van, horvát nincs. Tudni kell, hogy akkor már szétváltak az intézményrendszerek, és valóban az addigi szerb-horvát képzés Pécsett horvát képzés, és Szegeden pedig szerb nyelv és irodalomképzésre alakult. Gólyaként visszavettem az indexem, és elballagtam a tanulmányi osztályról, majd a tanár úrt értesítettem erről, aki felhívta a tanulmányi osztályt, ahol 10 perc múlva már nem volt semmi akadály annak, hogy horvát szakos hallgatóként kezdhessem meg a tanulmányaim.
2: Most viszont már mint kollégák dolgoznak együtt, hiszen a tanár úrról el kell mondani, annak ellenére, hogy nyugdíjba vonult, mondhatni, hogy igencsak aktív.
1: Így van, azt gondolom, hogy termékeny időszakát éli tudományos szempontból mindenképpen, hiszen nemrégen jelent meg a saját szülőfalujáról, Felsőszentmártonról szóló monográfiája, ami egy sajátos műfaj is, mert hogy egy tájszótár, de ugyanakkor már monografikus jelleggel készítette ezt el, illetve folyamatosan dolgozik olyan monográfiák fejezetein, amelyek a magyarországi horvátok egyes településeit mutatják be, és ezeknek a kiadványoknak a nyelvészeti fejezeteit írja a tanár úr, ami felbecsülhetetlen, hiszen egyre kevesebben vannak azok, akik az eredeti tájnyelvet beszélik, illetve tudják átörökíteni, tehát ez egyfajta nyelvmentő munka is.
2: Sok szeretettel köszöntöm névnapja, születésnapja alkalmából, és egy olyan alkalomból, amikor elmondhatjuk, hogy tényleg a barátai, a kollégái, akikkel több évtizedeken keresztül dolgozott együtt, és még Horvátországból is eljöttek, úgy gondolom, hogy ez egy óriási meglepetés volt ön számára is.
3: Nem csak a horvát kollégáknak örültem, hanem egyáltalán az egész rendezvény egyfajta meglepetés. meglepetésként szolgált, mert a kolléga azt mondta, hogy bizottsági ülés lesz, és mint ilyenre készülve jöttem el. Nos, hát meglepődtem, amikor itt a volt kollégák, és hát számos volt tanítvány, meg pécsi horvát intézmények vezetői jelenlétében köszöntöttek föl 8. születésnapomon, illetőleg ma véletlenül a névnapomon is, úgyhogy ez nagy meglepetés volt. Nagyon örülök, hogy amikor az ember már 84. évet ugye, tapossa, és egy kis lassan feledésbe merül, akkor egy ilyen váratlan eseményen ennyi kolléga jelenlétében méltatják az ember munkásságát, és gratulálnak, úgyhogy ez egy olyan nap számomra, ami felejthetetlen.
2: Sajnos a hallgatók nem láthatják, de én elmondhatom, hogy tanár úr rendkívül jó fizikai és szellemi állapotban van jelenleg is, és ezt azért is hangsúlyozom, mert tanár úr már egy pár éve nyugdíjba vonult, de aktívan dolgozik. Ez talán az is bizonyítja, hogy nemrég jelent meg a szülőfalujáról egy monográfia, és készülőben van egy újabb könyv is.
3: Az az igazság, hogy annak idén, amíg tanszéken dolgoztam, nem is volt rá időm nagyon, de aztán nyugdíjas éveket élve eszembe jutott, hogy Felsőszentmártón, ahonnan származom, ez volt a kis doktori disszertációm témája, amit az ELTE-n védtem meg, és előírtam egy 355 oldalas horvát-magyar kétnyelvű kiadvány, azért, hogy lássák a horvától nem tudó olvasók is, hogy milyen településről van szó. Aztán a kandidátusi disszertációm, amit 4 évvel később védtem meg, szintén az Akadémián Pesten, az pedig a Drámamenti 8 horvát nyelvszigetek minden falujáról írok egy 80-100 oldalas terjedelemben falutörténetet, népi kultúrát, és elsősorban nyelvi jellemzőket. 1 vagy 2 hónap múlva kijön ez a könyv, úgyhogy bizonyos értelemben nem nyugszom, de ennek a két könyvnek az írójaként nagyon büszke vagyok, hogy ez sikerült még az életem során megcsinálni.
2: Tanár úrnak jó egészséget és további aktív éveket kívánok.
3: Köszönöm szépen.

0: Legutóbb Békés Csabán a Nemzetiségek napján adták át a Csabai Szlovákságért díjat. A kitüntetést Kiszeli Mihályné nyugalmazott óvodapedagógus vehette át, aki a Jaminai óvodában foglalkozott a gyermekek és szüleik szlovákság iránti elköteleződésével, játékosan csempészve be a foglalkozásokba a szlovák nyelvet és hagyományokat. Férje révén szoros kapcsolat fűzte a szlovák iskolához és közösséghez is. Marika néni 92 évesen is aktív, tagja volt a Csabai Szlovákok szervezetét alapító Szlovák Klubnak, alapítója a 30 éves Csabjanská Ruzsicska énekkarnak és a Szlovák Senior Klubnak. A Csabjanszki kalendár rendszeres publikálója, írásaiból nem csak a jelent, hanem a csabai szlovákság történetét és értékeit is megismerhetjük. Kiszeli Mihályné Marika nénivel egykori tanítványa Makai Ildikó beszélgetett.
1: Mit szólt, amikor megtudta, hogy ön kapja ezt a díjat?
2: Először is nagyon meglepődtem, de úgy éreztem, hogy lényegében nem éreztem azt, hogy én ezt megszolgáltam, mert én ezt olyan természetesnek vettem, hogy tettem a dolgomat, nem csináltam semmi különösebbet, csak azt, amit úgy éreztem, hogy kell csinálnom, mivel szlovák családból származom. Tehát én különösebben nem éreztem, hogy én ezt megérdemlem, hogy különösebb munkát végeztem. Ez nekem egy természetes valami volt.
1: Mások mégis észrevették ezt az aktivitást, különböző csoportokba, énekkarokban való részvételt. Mégis mi az, ami a legközelebb áll a szívéhez?
2: Hát a legközelebb az ének, akkor az irodalom, a versek, nagyon szerettem verset mondani, vagy felolvasni, vagy mesét felolvasni. Tehát az irodalom, meg az ének, ez az. Nem beszélve arról, hogy másban is szívesen segítettem, hisz a senior klubban sütöttünk tarkertlét, akkor voltak ilyen süteményversenyek, mindegyiken részt vettem. Tehát minden, ami jött.
1: Mióta jár a Csabjanská Ruzsicska, Csabai Rózsák énekkarba?
2: 1996. január 26-án Ancsin Erzséke felhívott, hogy volna-e kedvem eljönni egy megbeszélésre. Nem tudtam, hogy miről van szó, hát természetesen. És akkor kiderült, hogy szeretne egy kórust alakítani, vagy összehozni, méghozzá olyan óvónőkből, tanárnőkből, akik tudnak szlovákul, hogy szlovákul énekeljünk. 16-an jöttünk össze, és én azóta tagja vagyok, lelkesen, tényleg alig, csak akkor hiányoztam, ha tényleg valami nagyon nagy okom volt rá, hogy nem tudtam eljönni, mert én úgy vagyok mindennel, hogyha vállalok valamit, azt véghez is viszem, mert tudom, hogy kötelességem.
1: Hány éven át dolgozott óvónőként?
2: 88-ban mentem nyugdíjba. Ősidőnek tűnik a szememben, de nagyon szeretem a munkámat. Imádom a gyerekeket, ma is. Nem tudok elmenni úgy egy kis gyerek mellett, hogy mosolyra ne gördüljön a szám, különösen akkor, ha rám néz, vagy hozzám szól, mert nagyon sokszor előfordul. Úgyhogy imádom a gyerekeket. Én mindig mondtam, hogy ha még egyszer születnék, biztos, hogy ezt választanám.
1: A szlovák hagyományokat hogyan tudta óvónőként őrizni? Hogyan lehet ezt a gyermekeknek, vagy akár a szülőknek átadni?
2: Az utóbbi években szlovák nyelvet oktattunk, és akkor hát körülbelül már a 2 éve folyt az oktatás a városba, amikor fölkerestek bennünket is, hogy volna-e valaki, aki vállalná az óvodában. Úgyhogy én elvállaltam, és nagyon szívesen csináltam, és a gyerekek nagyon szerették. Sokszor egy-egy szó olyan mulatságosnak tűnt nekik, hogy alig bírták abba hagyni a nevetést. Olyan sok segítséget nem kaptam, az az igazság, de nem tudom, hogy miért. Úgyhogy amit én magam úgy ki tudtam magamnak találni, hogy a gyerekek ne csak hallják, hanem megértsék. Tehát először megmutattam, hogy miről beszélek, mi a magyar neve, és mi a szlovák neve, hogy a gyerek következtetni tudja azt, hogy miről van szó. Mert hiába mondok egy szlovák szót, hogyha azt se tudja, hogy mi van terem. Tehát a gyakorlati oktatást inkább azt használtam. Bemutató gyakorlók. De különben nagyon szerették a körjátékokat, az énekeket, úgyhogy én meg voltam vele elégedve, és a szülők is sokszor visszamondták, hogy a gyerekek mit meséltek otthon, hogy mit csináltunk, mit énekeltünk, és akkor mondtam nekik, hogy nagyon szívesen leírom nekik fonetikusan, hogy tudják gyakorolni otthon velük.
1: Mit üzenne a mai fiatalabb nőknek? Hogyan bánjanak a gyerekekkel, és hogyan oktassák a szlovák nemzetiségi nyelvet?
2: Először is fő a szeretet. Hogy az ember szeresse a gyereket, szeresse a munkáját, amit csinál. És elsősorban azt nézze, hogy a gyereknek mi a jó. Nem mindig a kiírt szöveg, meg az elvárás az, hanem az, hogy az ember, egy óvónő a gyerekek lelkéhez közel kerüljön, mert akkor a gyerek mindent elfogad és befogad. Nekem a mai napig is sok szülő, amikor találkozunk, megkérdezi, Marika néni, hány éves vagyok. Amikor megmondom neki, azt mondja Marika néni, magát a Jóisten azért tartja ilyen soká életbe, mert annyira szerette a gyerekeket. Hát ennél szebb elismerést az ember nem kívánhat.

0: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pécs Baranyai Kulturális Szövetség a közösségi művelődést szolgáló kategóriában nívódíjjal ismerte el a Mohácsi Tambura Iskola tevékenységét. Mohács kulturális életében a tambura zene nem csupán műfaj, hanem élő közösséget formáló hagyomány. Az intézmény a magyar mellett a délszláv, főleg a szerb és horvát népzenei hagyományokat ápolja, Versendi Kovács József prímás a népművészet mestere vezetésével. A díjátadást követően Versendi Kovács Józseffel Mándich Predrág beszélgetett, de elsőként részletet hallhatnak a laudációból.
1: A Mohácsi Tambura Iskola immár 3 évtizede meghatározó szereplője a város és a térség kulturális életének. Az iskola küldetése a délszláv népzenei örökség megőrzése és továbbadása generációkon át és nemzetiségek között. Mindez elképzelhetetlen lenne Versendi Kovács József, a népművészet mestere áldozatos, fáradhatatlan munkája nélkül, aki tanárként, zenészként és közösségépítőként közel 150 fiatalnak adta át a tambura zenélés tudását és szeretetét. A Mohácsi Tambura Iskola növendékei rendszeres szereplői a város ünnepeinek és rendezvényeinek. Fellépéseikkel méltón képviselik Mohács sajátos népzenei hagyományát itthon és külföldön egyaránt. Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Mohácson ma is éljen és megszólaljon a tambura. Kívánjuk, hogy a Mohácsi Tambura Iskola még sokáig gazdagítsa a város és a jövő régió kulturális életét, és továbbadja ezt az értékes örökséget a jövő nemzedékeinek.
2: Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez az egész. Örülök neki, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az iskolát ilyen díjjal jutalmazták. Örülök neki, hogy elismerik a munkámat is. Nekem nagyon jó eset ez a díj. Közel 35 éve nyúzom a gyerekeket, még szeretném egy pár évig, és érzem, hogy talán megérdemeltük ezt a díjat.
3: Jól látom, könnyek vannak a szemében?
2: Igen, meghatódtam egy picit. Jó érzés az ilyen.
3: Ki tudja elszámolni, hogy az elmúlt 35 év, de szerintem sokkal több év alatt hány növendék került ki az ön keze alól?
2: Hát, 200, gondolom. Jó kell kezelni a gyerekeket, hogy megszeresse ezt a kis hangszert, meg a nagy bűgőt, vagy mindent, mindenféle hangszert tanítok. De azért, amikor bejön két kisgyerek, vagy 3, és szia Józsi bácsi, szia, és akkor a Józsi bácsi, ma nem gyakoroltam. Jó van, szép fiam, majd gyakorlunk itt a Józsi bácsival. Nem kell, nincs semmi probléma, mert tudni kell bánni egy gyerekkel. Nagyon zenét nem lehet csak úgy, hogy kötelezem, és úgy tanítom, hanem szívvel, lélekkel, jó szép beszéddel, magától jön a gyerek, és mondja, hogy muzsikáim most már kicsit Józsi bácsi, ez így megy ez.
3: Pávkovics Gábor, Mohács város polgármestere azt is mondta köszöntő beszédében, hogy Mohács a nemzetiségek városa, és itt ugye önök büszkélkedhetnek számos nagyon jó zenekarral, amely zenekarok a szerb és a horvát, illetve a délszláv népzenét ápolják, művelik és prezentálják.
2: Rengeteg gyerek ment ki a kezemből, akik délszlávon alól nagyon nagyok lettek. Mondjuk ott van a Kovács Ilics Miklós, ott van a Pozsgai Gergő, ott van a Cérna Balogh Tamás, a Nikolics Pista. De akkor mondjuk a sokat gyerekeket, a Pávkovics Cipkos az akadémián tanít, nálam tanult 11-12 évig. Vagy például onnan a kis Kubik Kréta, hatalmas tamborás, ott van a Ráde, ügyes gyerekek, a Rádos zenekar magában. Most egy új zenekar, kiváló, Planina nagy zenekar, Poklá, de mindegyik nagy zenekar. Sok gyerek jött ki onnan, nem is tudom, sok gitáros is.
3: Ne. Mi az, ami űzi hajtja magát továbbra is? Hiszen még mindig azt a nagy szeretetet, azt a nagy odaadást lehet érezni önön, ahogy zenél, énekel, ahogy a gyerekekkel foglalkozik. Most említhetném mondjuk a Mohácsi szerb zenei tábort is.
2: Azt hajt engem, hogy visszakapom a gyerekektől azt a jóságot, a tiszteletet, és ez motivál mindig, hogy még csinálnod kell, Józsi.
3: Józsi bácsi, köszönöm, gratulálok. Hát legalább még 50 évig, aztán a többit megbeszéljük.
2: Elég lesz 10 is.

0: A Mékerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület szervezésében disznóvágást rendeztek januárban a helyi Pajtában, az egyesület központjában. Munka kéz a kézben, jó szó, nevetés és igazi közösségi hangulat jellemezte ezt a napot, ugyanúgy, mint a gyulai román nemzetiségi önkormányzat által még tavaly évvégén szervezett hagyományőrző kolbásztöltő versenyt. Az eseményen dr. Masurné Nikula Szella kutató, a román gimnázium tanára a hagyományos román ételekről is tartott előadást. Többet szerettünk volna, mint egy gasztronómiának szentelt rendezvényt, mondta Szöllősiné Kondoros Beáta, a gyulai román nemzetiségi önkormányzat elnöke. Bauer Ádám először őt kérdezte.
1: Ma sem igazából a versengés a célja ennek a napnak, hanem az együtt töltött minőségi idő, és ahogy azt el is mondtam, az őseink is, és én is hiszek ebben a mai napig, hogy az együtt végzett munka és a közös asztal, az gyakorlatilag mindig összetartja a közösséget. És talán ennek a napnak ez a legfontosabb üzenete, illetve a legfontosabb célja, hogy a közösség együtt legyen, és én nagyon hálás vagyok azoknak, akik ma időt szántak arra, hogy, hiszen az idő a legdrágább ugye mindannyiunknak, hogy együtt legyenek, mert azt gondolom, hogy akik itt vannak, azoknak valóban fontos az, hogy a közösség együtt maradjon, összetartson, és együtt dolgozzon, együtt munkálkodjon akár a jövőn is.
2: És rászerveztek, tehát több, mint egy gasztronómiai esemény, egy nagyon érdekes előadást is hallhattunk.
1: Masurné dr. Nikula Szella kutató tanár kolléganőm, a románok, és nem csak a magyarországi románság, hanem úgy egész évben a románok étkeiről és táplálkozási szokásairól tartott nekünk egy nagyon színvonalas előadást. Illetve hát mivel hogy kolbásztöltés, a disznóvágási szokásokról és az ahhoz kapcsolódó hiedelmekről.
3: Az önkormányzat elnök asszonya, Szöllősiné Kondoros Beáta hívott meg először húsvét időszakban, akkor a húsvéti ünnepkörről tartottunk egy előadást. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy egyáltalán még a közösség kíváncsi arra, hogy milyen régi szokások, hiedelmek kötődnek ezekhez a tradicionális ünnepekhez, vagy vallásos ünnepekhez, és ezúttal ismét meghívott, és igen, a hagyományos étkezési szokásokról, hagyományos ételekről, valamint a disznótorról tartottam egy rövidebb előadást, hisz most egy kolbászgyúró versenyen veszünk részt.
2: Mikor kezdett el foglalkozni a témával?
3: Ez a téma számomra is úgy új, hogy eddig más témakörök foglalkoztattak, de őszintén bevallom, hogy nagyon kellemes élményekkel telítődtem akkor, amikor elkezdtem végig gondolni, hogy mire fogom építeni, hogyan építem fel az előadásomat. Nagyon sok gyerekkori emlék jutott eszembe, és bizony megmosolyogtuk családban, ismerősökkel, amikor egy tradicionális román ételnek a neve fölvillant, és így, na, azt hogy készítették? Na, az milyen volt? Emlékszel-e erre, vagy arra?
2: És ami feltűnt, hogy próbálta bevonni a közönséget.
3: Igen, szeretem interaktívvá tenni, mert akkor nem fárad el a közönség. Érdekes egy bizonyos ideig, de ha hosszabb időtartamú egy előadás, akkor a közönség el tud fáradni, viszont szeretem bevonni őket, és ugye több kérdéssel leptem meg őket, például milyen ételt mikor fogyasztunk, vagy miért fogyasztjuk az adott helyzetben, vagy hallottak erről, vagy arról a babonáról, hiedelemről.
2: És közbeszóltak, bekiabáltak.
3: Igen. Nagyon örültem annak, hogy bizony sokan még emlékeztek számos szokásra, hiedelemre, tudtak választ adni, és azt tetszett, hogy élték. Én úgy vettem észre, hogy ezek az emberek élték ezt az előadást.
2: Igen, és nagyon sokan, 14 csapat van itt, de ha jól tudom, több mint 200 embert jelent ez a 14 csapat.
3: Ezeket a konkrét adatokat én ugye nem ismerem, mert a szervezésben nem folytam bele, de tényleg rengetegen vannak, és tudom, hogy nagyon nagy szeretettel vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Én csak dicsérni tudom az önkormányzatot, hogy ezeket az alkalmakat megszervezi, esélyt biztosít arra, hogy a különböző településekről származó román nemzetiségű emberek találkozzanak, beszélgessenek, lehet, hogy akkor ismerkednek egymással, de lehet, hogy már régi ismerősök, és nagyon nagy szeretettel érdeklődnek a másik hogy léte iránt.

0: Február 7-én Sojmáron rendezték meg a hagyományőrző német nemzetiségi sváb bált, ahol a zenét a Schaumaerer Musikanten biztosította. Emellett fellépett a Herbstoren tánccsoport és a kórus is. A közönség régi sojmári hagyományos tánc lépéseket is elsajátíthatott Winhard Ildikó vezetésével. A rendezvényen kolléganőnk Selmeci Márta beszélgetett Kozeg Balázs karmesterrel a bárról, a Schaumaerer Musikanten munkájáról, valamint a közösség erejéről és a hagyományőrzés mai jelentőségéről.
1: A mai bárra tradicionális sváb-német polkákkal, keringőkkel és indulókkal készülünk, illetve lesz 3 tánc betanítás is, amire van egy koreográfusunk, aki a közönségnek betanít 3 eredeti sojmeri táncot, és azt is kísérni fogjuk. Már a 4. éve, hogy én vagyok a karmester, és azóta úgy látom, hogy nagyon szépen összekovácsolódott a zenekar, mind zeneileg, mind szakmailag, és mind közösségépítés útján is.
2: Vannak fiatalok, vannak idősebbek. Hogyan lehet egy ilyen társaságot összetartani, akár zeneileg is?
1: Igen, a legidősebb zenészünk 72 éves, a legfiatalabb 9. Úgyhogy óriási különbség van a generációk között. Természetesen a középkorosztály a legtöbb, úgyhogy igen, most a középkorosztály húzza a csapatot, de örülünk, hogy jönnek a fiatalok is. Hála Istennek nagyon sokan jönnek, 15 és 20 év közöttiek, úgyhogy próbáljuk a következő generációt is nevelni.
2: Hogyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy belépjenek zenélni?
1: Nagyon jó híre van a Sojmári Zeneiskolának, nagyon jó részfúvós tanszaka van, nagyon jó részfúvós tanárok vannak, és ők tanítják teljes tökéletes módon a fiatalokat trombitálni, zenélni, tenorkürtön, tubán, trombitán, részfúvós hangszereken, és onnan is jönnek, repülnek hozzánk a fiatalok, mert látják, hogy itt jó közösség van, és jó zenéket játszunk, úgyhogy jönnek hozzánk. Mi megvárjuk őket sok szeretettel.
2: A felsorolt hangszereken kívül vannak más hangszerek is? Hogyan van a felállás a zenekarban?
1: Igen, vannak fafúvósok is, fúvola, klarinét, van harmonika is, természetesen dob, mint ütő, és akkor ugye a részfúvósok, a tuba, mint az alap, tenorkürt, a tenorkürt, bariton kürt a középszólam, és akkor ugye a trombiták viszik a szólamokat.
2: Milyen gyakran vannak próbák?
1: A próbák azok minden csütörtökön vannak, 7 és este 9 között. Rendszeresen megtartjuk, tehát haladunk, mindig tanulunk újakat, régieket is feldolgozunk.
2: Fontos a hagyományőrzés a zenekarban. Hogyan lehet zenével őrizni a hagyományokat?
1: Nehezen lehet őrizni a hagyományokat, de igyekszünk. Azért nehéz, mert a magyarországi németek zenéjéből nagyon kevés maradt ránk, illetve ami ránk maradt, az is néha kiderül, hogy inkább cseh zeneszerző, vagy szlovák, vagy német zeneszerző írta, tehát most így az internet világában már megnyílik az, hogy utána tudunk járni, hogy ki a zeneszerző. Régen erre azt mondták, hogy ez egy eredeti sojmári dal, ez egy eredeti vörösvári, ez egy eredeti piliszentiváni, aztán végén kiderül, hogy mindig van egy német vagy egy cseh zeneszerző a háttérben. Így az internet világában. Vannak azért magyarországi német zeneszerzők is, az ő dalaikat is, ő polkáikat is játsszuk, és a német zeneszerzők műveit is sok szeretettel játsszuk.
2: Milyen tervei vannak zeneileg a jövőre vonatkozóan?
1: A jövőben azok a terveink, hogy minél több fiatal jöjjön a zenekarba, tehát ezt próbáljuk, ezt preferáljuk, hogy jöjjenek a fiatalok, és ezáltal növeljük a zenekari tudásszintet, illetve tanulunk új számokat. Vannak ma élő zeneszerzők is, Németországban, Ausztriában, Magyarországon is, az ő műveiket is tanuljuk, tehát mindig készülünk új dalokkal is, de régieket is újra átírjuk, áthangszereljük, újra tanuljuk, és ezzel is emeljük a színvonalat.
2: Mikor lesz a következő fellépés?
1: A következő fellépés február 17-én a Farsang temetésen, tehát ez egy keddi nap lesz. Ott fogunk szintén ugyanebben a teremben, ugyanis Sojmáron fogunk zenélni ugyanak a közönségnek.

0: Idén tavasszal sikeresen vett részt a Budapest-Bamako Fapados Dakarként is ismert magyar szervezésű afrikai autóversenyen a Mohács 500 elnevezésű négyfős csapat, amelyet egy magyar, egy német, egy szerb és egy horvát nemzetiségű fiatal alkotott. A mohácsiak mintegy 9000 kilométert tettek meg, és segélycsomagokat is vittek a helyi gyerekeknek. A visszatérés után Stepanov Milánt, a mohácsi szerb önkormányzat elnökét, valamint Illés Rihárdot, a mohácsi német önkormányzat alelnökét, Mándi Predrák kérdezte.
1: Most, hogy visszatértetek Mohácsra, milyen fogadtatásra lehetetek, mennyire könnyű visszazökkenni a való világba, a mindennapokba?
2: Nem könnyű egyáltalán, még mindig a visszazökkenési fázisban vagyok, most már azért eltelt egy pár nap, de azért egy hónapnyi nem alvás, sátorban alvás, nem evés, folyamatos 8-10 órányi vezetések után ebbe a világba visszacsöppeni egyáltalán nem egyszerű, de nagyon jó fogadtatásban volt részünk a város által. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi ember követett minket, ennyi ember bíztatott minket, amíg kim voltunk Afrikában. Ahogy hazaértem, olyan emberek is, akikkel tényleg csak ilyen köszönő viszonyban az utcán tényleg így találkozni szoktunk, és így köszönünk egymásnak, ők is megállítottak, megkérdezték, hogy minden oké-e, hazaértünk, épségben milyen volt, és nem győzöm elégszer elmesélni a sztorikat, ezért is beszéltük meg a Ricsivel, hogy ez így nem is mehet tovább. Láttuk a nagy érdeklődést és erre való tekintettel. Szerettünk is volna egy nagykörű élménybeszámolót tartani, amit meg is fogunk tartani egyébként március 30-án hétfőn a Mohácsi Kossuth Teátrumban, a mozi nagytermében, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk természetesen, akiket érdekel ez az egész téma, érdekel, hogy mégis mit élhettünk át Afrikában, milyen nehézségekkel álltunk szemben, és hogy mégis milyen most újra itthon lenni, mert talán az az egyik legérdekesebb része, hogy összevetni a kinti életet az itthoni élettel.
1: Az élmények még nagyon frissek. Milyen volt az idei Budapest Bamako Rally?
3: Röviden, tömören kemény. Kemény volt, főleg itt az európai szakasz az, ami megviselt bennünket, hiszen nem várt technikai akadályokba ütköztünk. Egészen konkrétan a spanyol autópályán lerobbant az autó. Úgyhogy nagy bajba voltunk, mert ez a, úgy mondják, hogy diesel halál, vagy diesel runaway, egy ilyen érte az autót ott a spanyol autópályán, és hát lényeg, hogy megszerelték az autót, jó lett, tényleg le a kalappal, nagyon jó megszerelték az autót.
1: Mekkora távolságot tettettek meg a rally alatt?
3: A hivatalos rally táv, azt gondolom, hogy az ilyen 9000 kilométer körül lehetett, mi azért egy-két extra kört beiktattunk az útba. Az egyik az a Szenegálba található Niokolo Koba Nemzeti Park. Ezt nagyon-nagyon tudom bátran ajánlani mindenkinek, aki arra jár, mert nagyon gazdag vadvilág tárul a látogató szem elé. Ami a csúcspontja volt az ott tartózkodásunknak, az a víziló kétségtelenül, tehát számos vízilóval is találkoztunk. Sőt, az éjszaka folyamán ilyen ragadozókkal is, hogy pety meg, illetve cibet macska. Tehát tényleg nagyon látványos volt, és nagyon sok élménnyel gazdagodtunk ott a Niokolo Kobában. A másik pedig az a Sierra Leone-ban található Gola Esőerdő Nemzeti Park. Az is egy élmény volt oda egyáltalán eljutni, mert ott is a körülmények azok nem voltak túl ideálisak, tehát ha nem 4x4-es terepjáróval lettünk volna, akkor nem is tudtunk volna oda eljutni igazából. De hát az is egy szép, vagy hát különleges élményekben gazdagodtunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk ott az esőerdőben, láttuk, hogy is működik ez a trópusi gazdálkodás. Tényleg mindenféle ananász, banán, mindenféle volt, amit így el lehet képzelni, ilyen trópusi mezőgazdálkodási termékkel tudtunk találkozni, meg láttuk.

0: hogy hogyan is termelődnek ezek a egzotikus dolgok, úgyhogy ez egy érdekes tapasztalat volt.
1: Viszont tegyük hozzá azt is, hogy nem üres kézzel mentetek, hiszen gyerekeknek vittetek íróeszközöket, labdákat, és még sorolhatnám tovább.
2: Nem volt egyszerű helyzetünk ilyen téressel, ez az út közben mutatkozott ki igazán, hiszen egy pick-up-bal mentünk négyen, személyes cuccokkal, sátrakkal és adományokkal felszerelkezve, tehát talán a logisztika volt az út során az egyik legnehezebb, hogy tényleg mindennel beférjünk, és hát ugye az adományok egészen az út végéig velünk voltak, hiszen mi egy olyan helyre szerettük volna ezeket az adományokat eljuttatni, ahova más csapatok nagyon-nagyon ritkán jutnak csak el, hiszen a rally végpontjától, céljától még tovább 500 kilométerre található ez az esőerdő, ahova mi elvittük ezeket az adományokat. Az utolsó 40-50 kilométer, ami bevezetett az esőerdőbe, talán az volt számunkra az egyik legnagyobb próbatétel, de nagyon nagy örömre lehetünk az ottani emberek, az ottani közösség által, eleve nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, megvendégeltek, ételt adtak, italt adtak, és az ottani két közösség közös iskolájának, ami nagyjából 50-60 gyereket foglalkoztatott, nekik juttattuk el az írószereket, a füzeteket, a plüssöket, számológépeket, tehát az olyan alapdolgokat, amik úgy gondoltunk, hogy a felnövéshez, a gyerekléthez, a tanuláshoz elengedhetetlenek számukra. Óriási szeretetben volt és fogadtatásban volt részünk általuk. Nagyon örültek, nagyon hálásak voltak, és hát megígértették velünk, hogy egyszer mindenképpen vissza kell még hozzájuk menjünk.
0: Igyekeztünk a Mohács 500 üzenetét elvinni távoli helyekre is, illetve hát azáltal, hogy egy picit fölhívtuk magunkra úgymond a figyelmet, tehát egy széles közönség számára volt megismerhető a mi történetünk, a mi kalandunk. Ezáltal a Mohács 500 is talán kapott egy kis figyelmet, már csak azért is, mert hogy az autó tényleg Mohács 500-as színekbe volt fel matricázva, illetve hát a csapatnevünk is az volt, hogy Mohács 500, nem véletlenül, tehát ezt a nevet választottuk magunknak. Aztán igyekeztünk a városunkat is egy kicsikét népszerűsíteni, időnként előkerült a Mohács város zászlója, talán Marokkóban, a sivatagban, aztán talán a dahlai koncerten is, a tankcsapda koncerten. Az egyik mohácsi srác készített egy tankcsapdás téglát, azt gravírozta, téglába gravírozott egy tankcsapda feliratot. Ezt a téglát adtuk át a tankcsapda csapatnak, de aztán egy másik alkalommal is egymás mellé kerültünk a táborban, és ott a Lukács Lacival például nagyon jól elbeszélgettünk, elpálinkáztunk, mondom, nagyon jól el voltunk velük.
2: Próbáltuk nem csak a városunkat, hanem tényleg azért valamilyen szinten a saját nemzetiségünket is úgymond kicsit megmutatni a nagyvilág számára. Például nagy szerencsémre a balkáni régióból is több csapat elindult a rallin. Ennek nagyon örültem, és tudtam is velük beszélgetni. Volt olyan csapat, aki egyébként mondta, hogy ők már jártak is Mohácson, és így a programokat hallva, meg azokat a programokat, amiket így elmeséltünk nekik, meg amikkel mi készülünk, mondták, hogy ők nagyon szeretnének majd eljutni Mohácsra, de ugyanakkor a többi indulóval is, akivel beszélgettünk, őket is nagyon érdekelt ez az egész projekt. Nagyon érdekesnek találták tényleg azt, hogy Mohács kisváros létére ekkora projekt alatt áll, mind városfejlesztés, mind programok, mind minden terén, hogy tényleg ez az az év, amikor tényleg nem találni olyan hétvégi napot, amikor ne lenne a városban valamilyen esemény, valamilyen táncház, valamilyen program, és ez nagyon felkeltette az emberek érdeklődését, tehát én biztos vagyok benne, hogy a rally mezőnyből én az idei év során biztos, hogy találkozni fogok Mohácson belül egy jó pár ismerősünkkel, akiket ott szereztünk meg. Jelenleg próbáljuk felvenni ugyebár az életünkkel a ritmust, és tényleg mint a munkám terén, mint az önkormányzati teendők terén kicsit elkapni a fonalat, és nagyon nagy örömömre vált, hogy tényleg a hétvége folyamán már le is zajlott a Vodica kútnak, az épületnek, amit ugyebár az utóbbi másfél évben sikerült felújítani, restaurálni, az átadója. Egy nagyon nívós, szép átadóval, szenteléssel sikerült ezt az egészet prezentálni, azt a munkát, amit beleraktunk ebbe az utóbbi másfél évbe, valamint utána a süteményversenyünk és a táncházunk is óriási létszámmal nagyon jól sikerült egyébként, talán kijelentettem azt, hogy ez volt a Mohácsi Szerb Önkormányzatnak a legnagyobb süteményverseny eddig, és ezzel nem is szeretnénk megállni, és hát nem is állunk meg a munkával, hiszen szeptemberre készülünk, szeptember 19-én Mohácson a Szerb Önkormányzat megszervezi történelme során az első nagy városi szintű rendezvényét, a Mohácsi Szerb Grilla Fesztivált. Nagyon nagy lelkesedéssel állunk hozzá a szervezéshez, nagyon készülünk rá, viszont nagyon nagy munka van vele természetesen. Így Afrikából visszatérve szerintem legnagyobb erővel és lelkesedéssel tudtam nekivágni ennek a munkának, és már nagyon várom azt, hogy tényleg ott legyünk és létrehozhassuk ezt az egészet.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában mai ismétlő adásának végéhez értünk. Nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Szlávária tudományos folyóirat januári számában köszöntött Barics Ernőről, a Csabai Szlovákságért díjjal kitüntetett Kiszeli Mihálynéról, a Mohácsi Tambura iskola elismeréséről, a gyulai hagyományőrző kolbásztöltő versenyről, a solymári sváb táncmulatságról, valamint a Mohács 500 csapat afrikai ralliáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

a bűvös játék. Szotiris Trivizas görög költő verse, fordította Pávai Patak Márta. Minek emlékeznem most már, megelevenedett minden, és másomat rejti. Most a tajtékos éjszaka csillagzatához tartozom, szakadatlan befogom a szelet, egy hang rezdülését, egy test mozdulatát. Nappal jele, mely kakaszóra született, úgy foszlott szerte, akár a súlyos lelki furdalás. Most a labirintushoz meg a fenevadhoz tartozom, agyaktárgy a falánk idő, fogai között jelzés a végtelen halálon, húsvér lábakon járó rejtély. Az este most úgy lebeg, akár a hüllő, mely szavakat, számokat sorol. Tavasz gyertyája, fényág, ámítás elmémből és a szívemből. Feledésbe süppedve betűzgetek egy másmilyen halált.

0: adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 1-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Levon Eskenyán örmény zenész 1978-ban született Libanonban. 1996-ban költözött Örményországba, ahol jelenleg is él. 2005-ben diplomázott a Jereváni Komitász Állami Konzervatóriumban, ahol Robert Sugarov professzornál zongoraszakon kapott mesterdiplomát.

Levones Kenyán zeneszerzést, orgonát és improvizációt is tanult a konzervatóriumban. Az örmény zenei élet egyik legaktívabb alakja, különféle együttesek és művészeti intézmények igazgatója. Levones Kenyán szólistaként és kamarazenészként egyaránt fellépett a korabaroktól a kortárzenéig terjedő programokkal Európában, Közel-Keleten, Ázsiában és Dél-Amerikában.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Alapítója az Akna Kulturális Társaságnak, amelynek célja tanulmányok szervezése és a ritkán előadott zenei darabok népszerűsítése az ókori korabaroktól a kortárs zenéig. 2008-ban az örmény és közel-keleti autentikus hangszereken játszó vezető zenészeket tömörítő Eskenyán megalapította a Gyurdjieff csoportot.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesi Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.